0: Fültől fülig Fan FM. Tell it to my heart. Tell me I'm the one. Is this really love or just FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rá.

Őtől fülig FM 87.6.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Ez a 84.6
1: FM.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM rádió. Fülig zene.
0: Fan FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

aki rég félt a magánytól, de lett az az egy, aki áron szembe hasít. Marad-e a sok rossz lány, vagy eljön egyszer az az egy, vajon miért én húzom a rövidebbet, hátra társul, ahol

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang?

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A vörös fokozatú hőségriasztás miatt egy nappal elhalasztják az érettségén a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból kedden esedékes írásbeli vizsgáját. A vizsgát július 1-én szerdán tartják, megjelentette be az Oktatási Minisztérium. A tárca közleménye szerint a döntés elsődleges célja a diákok, a tanárok és a vizsgák lebonyolításában résztvevő személyzet egészségének védelme, valamint az, hogy megfelelő körülmények között lehessen megtartani a vizsgát. A halasztást miniszteri rendelettel hagyták jóvá, amely hamarosan megjelenik a hivatalos közlönyben. A minisztérium hangsúlyozza, hogy a módosítás kizárólag a matematika és történelem vizsgát érinti, az érettségi vizsgasorozat további időpontjai változatlanok maradnak. Általában meleg marad az idő a következő két hétben, de lesznek átmeneti lehűlések is. Főként július elején esőkre is számítani kell. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat július 12-éig érvényes előrejelzéséből. Szerdától lehűlés várható is július 7-éig, többnyire 28-30 fokos nappali átlagokkal számolhatunk. Ezután fokozatosan melegszik az idő, a jövő hét végére 34-35 fokig emelkedhetnek az értékek, július 11-12-én pedig ismét kánikulával kell számolni. Veszélyzónában van a hazai vízkészlet, az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia a kritikus 20%-os határértéket jóval meghaladva édesvíz készleteinek 34%-át használja fel a nyári hónapokban. A helyzet uniós szinten is aggasztó, míg a mediterrán szigeteken, például Cipruson és Máltán már szinte állandó a szükségállapot, addig nálunk és Magyarországon elsősorban az előregedett hálózat okoz komoly gondot. A jelentés rávilágít, hogy régiónkban minden ötödik ember nehezen jut tiszta és biztonságos ivóvízhez. Csak szakértők figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás és a tartós aszályok miatt a vízhiány legalább 2030-ig tovább súlyosbodhat Európában. Július 1-től megszűnnek az üzemanyagokra vonatkozó támogatási intézkedések. Ez újabb áremelkedést eredményezhet az autósok számára. A gázolaj esetében a támogatások megszűnésének hatása azonnal érezhető lehet. Az ár legalább 36 banival emelkedhet literenként. Emellett az árak ennél is nagyobb mértékben emelkedhetnek, mivel az elmúlt három hónapban a benzinkutak kereskedelmi árrését, vagyis haszonkulcsát a tavalyi átlagos szinten maximálták. A Digi24-nek nyilatkozva Eugenia Gusilov energetikai szakértő elmondta, normális körülmények között Romániában inkább üzemanyagár csökkenésre kellene számítani, mivel a nemzetközi olajpiacon a kőolaj ára visszatért a Perzsa-öbölbeli háború előtti szintek közelébe. Hozzátette, a kőolaj árának stabilizálódása miatt nem indokolta a támogatási intézkedések fenntartása. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett többnyire száraz napos időjárással számolhatunk. Helyenként azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, elszigetelten villámokkal kísért, zápor, zivatar is kialakulhat. A reggeli órákban a hőmérséklet 14-17 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 32-34 fok közé emelkedhet.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szöveg,

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A vörös fokozatú hőségriasztás miatt egy nappal elhalasztják az érettségén a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból kedden esedékes írásbeli vizsgáját. A vizsgát július 1-én szerdán tartják, megjelentette be az Oktatási Minisztérium. A tárca közleménye szerint a döntés elsődleges célja a diákok, a tanárok és a vizsgák lebonyolításában résztvevő személyzet egészségének védelme, valamint az, hogy megfelelő körülmények között lehessen megtartani a vizsgát. A halasztást miniszteri rendelettel hagyták jóvá, amely hamarosan megjelenik a hivatalos közlönyben. A minisztérium hangsúlyozza, hogy a módosítás kizárólag a matematika és történelem vizsgát érinti. Az érettségi vizsgasorozat további időpontjai változatlanok maradnak. Általában meleg marad az idő a következő két hétben, de lesznek átmeneti lehűlések is. Főként július elején esőkre is számítani kell. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat július 12-éig érvényes előrejelzéséből. Szerdától lehűlés várható is július 7-éig, többnyire 28-30 fokos nappali átlagokkal számolhatunk. Ezután fokozatosan melegszik az idő, a jövő hét végére 34-35 fokig emelkedhetnek az értékek, július 11-12-én pedig ismét kánikulával kell számolni. Veszélyzónában van a hazai vízkészlet, az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia a kritikus 20%-os határértéket jóval meghaladva édesvíz készleteinek 34%-át használja fel a nyári hónapokban. A helyzet uniós szinten is aggasztó, míg a mediterrán szigeteken, például Cipruson és Máltán már szinte állandó a szükségállapot, addig nálunk és Magyarországon elsősorban az előregedett hálózat okoz komoly gondot. A jelentés rávilágít, hogy régiónkban minden ötödik ember nehezen jut tiszta és biztonságos ivóvízhez. Csak szakértők figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás és a tartós aszályok miatt a vízhiány legalább 2030-ig tovább súlyosbodhat Európában. Július 1-től megszűnnek az üzemanyagokra vonatkozó támogatási intézkedések. Ez újabb áremelkedést eredményezhet az autósok számára. A gázolaj esetében a támogatások megszűnésének hatása azonnal érezhető lehet. Az ár legalább 36 banival emelkedhet literenként. Emellett az árak ennél is nagyobb mértékben emelkedhetnek, mivel az elmúlt három hónapban a benzinkutak kereskedelmi árrését, vagyis haszonkulcsát a tavalyi átlagos szinten maximálták. A Digi24-nek nyilatkozva Eugenia Gusilov, energetikai szakértő elmondta, normális körülmények között Romániában inkább üzemanyagár csökkenésre kellene számítani, mivel a nemzetközi olajpiacon a kőolaj ára visszatért a Perzsa-öbölbeli háború előtti szintek közelébe. Hozzátette, a kőolaj árának stabilizálódása miatt nem indokolta a támogatási intézkedések fenntartása. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon a változékony időjárásra kell számítani. A délelőtt folyamán javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos idő, délutántal azonban megvastagszik a gomoly felhőzet villámokkal kísért. Esőzések alakulnak ki zápor, zivatar formájában jelentős mennyiségű csapadékkal. 15 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték 31-33 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 9 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket fülig zenékkel, és fülig zenék mellé nyilván egy kis könnyű reggelét, némi kávét és egy jó nagy adag vizet is hoztam, lévén, hogy ma is 30 fok fölötti csúcsértékekkel kell számolni, éppen ezért érdemes odafigyelni fokozottan arra, hogy a testünk ne szenvedjen semmiben hiányt. Gondolok itt elsősorban a hidratáltságra, úgyhogy érdemes mindig kortyolgatni, annak érdekében, hogy ne legyen probléma a nap folyamán. Jó tempójú munkát kívánok mindenkinek, ha a kedvük van, tartsanak velem!

0: virágtermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Hasmenés. Fedezd fel a hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 év változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 9,99 bani, és a hazai áfonya 500 g-os kiszerelésben 19,99 bani.
3: Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
5: Igen, miért?
4: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
5: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
4: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
5: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
6: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
5: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
7: Reklámot hallottak.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

A 90-es évek hangulatát is becsempésztük a ma reggeli kotyogóba. Roxette szólt a Dangerous-el 1990-ből. Június 30-a van, a mai napon Pál nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 35 éve 1991 óta ezen a napon tartjuk a Magyar Szabadság napját. 526 éve 1500 óta ez a nap Szent Pál napja, a keresztény vértanúk emléknapja is egyben. 60 éve született Iron Mike Tyson, a legfiatalabb nehézsúlyú box világbajnok. 36 éve 1990-ben jött létre a két Németország gazdasági egyesülése. 173 éve Teleki Blanka grófnőt 10 év várfogságra ítélték magyar szellemű leánynevelés vádjával. 156 éve Ada Kepley megszerezte diplomáját, ő volt az első nő, aki jogi diplomát kapott. 142 éve született Szép Ernő, költő, író, újságíró, színpadi szerző. 134 éve 1892-ben született Lajta László, Kossuth Díjas zeneszerző, népzene kutató. 132 éve 1891-ben Londonban felavatták a Tower hídat. 121 éve 1905-ben Albert Einstein publikálta relativitás elméletét. A kalendárium rovatunkat a Manic Street Preachers zárja, ezzel az ajándékdallal kedveskedünk a napünnepeltjeinek.

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyát, és egyszerűen használd ki az alkalmazás ajánlatait. A bőrd nélküli sertés hasrész 100 g-onként 1,89 bani a Lidl Plus-szal. A fél kilós szeletelt pilos sajt 14,99 bani a Lidl Plus-szal. És a 2 literes Team Bark Cool húsítő 4,64 bani két darab vásárlása esetén.
1: Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortival. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
5: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás. Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Padoden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Padoden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett 1-400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Reklámot hallottak.

Summer és a Back to Friends 2025-ös megjelenésű dalam a reggeli kotyogóban éppen jól jön a kávézás mellé. Bízom benne, hogy mindenkinek jól elindult a mai napja, legalábbis főleg azoknak, akik már mondjuk beértek a munkahelyre, és bizony dolgozni kellene. Fogunk is, egy kétség sem fér hozzá. Érdemes azért odafigyelni a mai előrejelzésre is, legalábbis ami az időjárást illeti. Lévén, hogy a délelőtt folyamán bár ugyan szűrt fény lesz, de folyamatosan emelkedik a hőmérsékleti érték. A későbbiekben elképzelhető, hogy záporzivatar alakul ki, helyenként ez akár viharossá is fokozódhat éppenséggel a szél miatt. Ezekre mindenképp figyelni kell. A zenéket illetően végképp figyelni kell, hiszen az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. Érkezik most Bella Kay és az I love it, I love it, I love it.

1980-ból hoztam Olivia Newton-John-t a Xanadu dallal. Ez a film 1980-ban jelent meg. Egy zenés fantasy film, amelyben Olivia Newton-John egy múzsát alakít, és nyilván ugye ő is énekelte el a fő címdalt, a filmhez készített fő címdalt. Ez szólt itt az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között. 3:49 múlt egy perccel, maradunk továbbra is a nagy klasszikusoknál, de egy kicsit új köntösbe bújtatott klasszikusról beszélek, hiszen tavaly jelent meg, vagy újra jelent meg a Rolling Stones Shame, Shame, Shame állt szerzeménye. A dal nem az övék, ha jól emlékszem, Andó Cher is énekelte, sőt Tina Turnerrel volt egy igen-igen legendás televíziós fellépésük, abban ez a dal is felcsendült, érdemes azt is meghallgatni, de ha nincs ide, ha rá, akkor maradunk a Rolling Stones verziónál. Ez a Shame, Shame, Shame.

0: Veszélyes lehet a legnépszerűbb bőrönszín a repülőtereken, figyelmeztetnek az utasbiztonsági szakértők. Erről nem árt tudni, főleg nyáron a nagy utazások időszakában. Bár a fekete podgyász praktikusnak tűnik, mert nem látszik rajta a kosz, a csomagkiadó szalagoknál komoly biztonsági kockázatot jelent, mivel a bőröndök többsége fekete, nem csak mi keverhetjük össze a sajátunkat valaki máséval, hanem a tolvajok dolgát is megkönnyítjük. Egy egyenbőröndöt ugyanis sokkal egyszerűbb úgy leemelni a szalagról, hogy az szinte senkinek ne tűnjön fel. A szakemberek szerint a luxus kinézetű méregdrágatáska sem jó megoldás, mert azzal csak vonzzuk a bűnözőket. A legjobb, ha a meglévő fekete bőröndünket egyedivé tesszük. Egy élénk színű szalag, egy nagyobb poggyász címke vagy egy színes jelölés a fogantyún már messziről felismerhetővé teszi a csomagot, anélkül, hogy mondjuk hivalkodó lenne. És van egy plusz tippem az utazóknak: indulás előtt mindig fotozzuk le a bőröndöt kívülről, és nyitott állapotban a tartalmával együtt. Ha mégis lába kellene a csomagnak, a képek óriási segítséget jelentenek majd a légitársaságnál és a biztosítónál a kárrendezés során. No, de bízzunk benne, hogy az idei nagy nyári kalandok úgy érnek véget, hogy csak jó emlékekkel gazdagodunk.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: További 3 hónappal hosszabbítaná meg a kormány által korábban bevezetett a gázolaj jövedéki adóját 36-banival csökkenő intézkedést a Szociáldemokrata Párt. A központi média úgy tudja, hogy a javaslatról akár már a napokban szavazhat a parlament, a jelenlegi parlamenti ülésszak utolsó napján. A gázolaj jövedéki adóját csökkentő intézkedés július 1-én járna le, ami az üzemanyagárak emelkedését hozhatja. A hatóságok szerint az ügyvivő kormány jogi okok miatt nem tud új sürgősségi rendeletet elfogadni, így a döntés a parlament kezében van. Július 1-től nő a minimálbér, az erről szóló döntést márciusban hozta meg a kormány. A bruttó minimálbér a jelenlegi 4050 lejről július 1-től havi 4325 lejre nő, a nettó összeg 125 lejjel 2699 lejre nő. A minimálbér megemelése 1.759.000 alkalmazottat érint. A határozat értelmében egy teljes állású alkalmazott minimális órabére 25 lej 94 bani lesz júliustól. A pártoknak csökkenteniük kell a tárgyalások feszültségét, mert ellenkező esetben nem látszik olyan megoldás, amely véget vethetne a politikai válságnak, jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Mint fogalmazott, a politikai válság még hetekig elhúzódhat, és reális forgatókönyv szerint az új kabinet csak július 2. felében, esetleg a hónap végén alakulhat meg. Kelemen Hunor arra kérte a politikai szereplőket, hogy hagyjanak fel a nyilvános üzengetéssel. A politikus hangsúlyozta, hogy a korábbi koalíció nem állítható helyre, akkor egy szociáldemokrata párt, nemzeti liberális párt, RMDS kabinet is működőképes lehetne pártok által jelölt miniszterekkel és legalább jövő évig biztosított parlamenti többséggel. Legkésőbb augusztusig fel kellene állnia az új kormánynak, hogy el tudja fogadni a helyreállítási tervhez és a vállalt reformokhoz szükséges intézkedéseket, tette hozzá Kelemen Hunor. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délelőtt folyamán javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, délutántól azonban elképzelhető, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért a záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben, esőzések környezetében akár viharossá fokozódhat a szél. 18 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 31-33 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Yeah. Günther Ottóval.
1: 9 óra után 4 perccel ismételten köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok, ez a mai kotyogó egy újabb órája. Kamrád, Pál Dénes, Mo Black, Ina Ray Dalton, Gloria Estefan, és még nagyon sokan alig várják, hogy csatlakoztassanak hozzánk. FM 87.6 Csíkszereda, ha kedvük van, tartsanak velünk Önök is.

0: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun FM.

Negyed tíz lesz egy perc múlva, jó reggelt kívánok mindenkinek! Kerek évfordulóhoz érkezett a kütyű, amely teljesen megváltoztatta a zenehallgatási szokásainkat. 19 évvel ezelőtt, 2007. június 29-én dobta piacra az Apple az első iPhone-t. Bár a Nokia és a BlackBerry akkori uralkodása mellett sokan kételkedtek a sikerben, Steve Jobsék húzása azonnal letarolta a piacot. Az igazi forradalmat az jelentette, hogy az iPhone egyetlen eszközben egyesítette a telefont, az internetet és az iPodot, ezért végleg lejárt a külön hordozott MP3 lejátszók, kamerák és PDA-k korszaka. A zeneipar számára is új időszámítás kezdődött, a fizikai gombok nélküli, akkoriban óriásinak számító, érintő képernyőn pillanatok alatt elérhetővé váltak a dalszövegek, a YouTube és a zenei streaming szolgáltatások. A zenészek pedig hordozható stúdióvá alakíthatták a zsebükben lapuló telefont. Az első modellből a korlátozások és az akkori közel 600 dolláros ár ellenére mindössze 74 nap alatt 1 millió darabot adtak el, örökre megváltoztatva azt, ahogyan ma a digitális világban élünk és zenét hallgatunk. Arra lennék kíváncsi, tehát január, február, március, április, május, június, tehát 6. hónap, már meg is találtam a 2001-es esztendő 6. hónapján, 2007-es, bocsánat, nem jó, ne ugorjunk akkor át vissza az időben, tehát 2007-ről beszélünk, jó, és akkor meg kéne nézzem, hogy a júniusi dalok, amik akkor annó bekerültek, van-e közöttük olyan, amelyik mondjuk éppenséggel akkor került be a napján, amikor megjelent az első iPhone. No, azt mondja, hogy 2007, ez rendben van, oké, okay, nézzünk szét a 6. hónap környékén, illetve meg kell keressem azt is, hogy 19-e, majd mondjuk majdnem, lássuk mi került be, Roisin Murphy és a Let Me Know. No, hát ha ez lesz, akkor ennek kell felcsendülnie a nagy évforduló kapcsán.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyát, és egyszerűen használd ki az alkalmazás ajánlatait. A bőr nélküli sertés hasrész 100 grammonként 1,89 bani a Lidl Plus-szal. A fél kilós szeletelt pilosz sajt 14,99 bani a Lidl Plus-szal. És a 2 literes Tim Bark Cool húsítő 4,64 bani 2 darab vásárlása esetén.
3: Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
5: Reklámot hallottak.

0: I cannot do this snowflake.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

Sexy Red, valamint a 2025-ös Oh My God, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között. Dua Lipa nem csak a slágerlistákat hódítja meg, de most az irodalmi életben is nagyot dobott. Saját könyvtárat alapított Portugáliában. A popcsillag a híres portói Livraria Lello könyvesbolttal összefogva megnyitotta a Manifesto Library névre keresztelt gyűjteményt. A helyszín nem egy hagyományos könyvtár, a polcokon lévő 100 kötet mind a hatalom, a cenzúra és a szólásszabadság kérdéseivel foglalkozik. Olyan művek kaptak itt helyet, amelyeket a történelem során valaha betiltottak, vagy ma is komoly társadalmi vitákat váltanak ki. Köztük például a Margaret Atwood híres disztópiája, a Szolgáló lány meséje. Dua Lipa a megnyitón úgy fogalmazott, hogy a mai világban néha a legforradalmi tett egyszerűen az, ha elolvasunk egy könyvet és beszélünk róla. A könyvtár nem csak egy statikus archívum lesz, hanem élő kulturális központ is, ahol pódiumbeszélgetésekkel és rendhagyó programokkal várják majd az olvasókat. Dua Lipa köztudott az a személyiség, aki nem csak a színpadon akar és mer nagyot alakítani, hanem komoly társadalmi vállalásokban is azonnal részt vesz.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert Gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi Gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: További 3 hónappal hosszabbítaná meg a kormány által korábban bevezetett a gázolaj jövedékiadóját 36-banival csökkenő intézkedést a Szociáldemokrata Párt. A központi média úgy tudja, hogy a javaslatról akár már a napokban szavazhat a parlament, a jelenlegi parlamenti ülésszak utolsó napján. A gázolaj jövedékiadóját csökkentő intézkedés július 1-én járna le, ami az üzemanyagárak emelkedését hozhatja. A hatóságok szerint az ügyvivő kormány jogi okok miatt nem tud új sürgősségi rendeletet elfogadni, így a döntés a parlament kezében van. Július 1-től nő a minimálbér, az erről szóló döntést márciusban hozta meg a kormány. A bruttó minimálbér a jelenlegi 4050 lejről július 1-től havi 4325 lejre nő. A nettó összeg 125 lejjel 2699 lejre nő. A minimálbér megemelése 1.759.000 alkalmazottat érint. A határozat értelmében egy teljes állású alkalmazott minimális órabére 25 lej 94-ban lesz júliustól. A pártoknak csökkenteniük kell a tárgyalások feszültségét, mert ellenkező esetben nem látszik olyan megoldás, amely véget vethetne a politikai válságnak, jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Mint fogalmazott, a politikai válság még hetekig elhúzódhat, és reális forgatókönyv szerint az új kabinet csak július 2. felében, esetleg a hónap végén alakulhat meg. Kelemen Hunor arra kérte a politikai szereplőket, hogy hagyjanak fel a nyilvános üzengetéssel. A politikus hangsúlyozta, hogy a korábbi koalíció nem állítható helyre, akkor egy szociáldemokrata párt, nemzeti liberális párt, RMDS kabinet is működőképes lehetne pártok által jelölt miniszterekkel és legalább jövő évig biztosított parlamenti többséggel. Legkésőbb augusztusig fel kellene állnia az új kormánynak, hogy el tudja fogadni a helyreállítási tervhez és a vállalt reformokhoz szükséges intézkedéseket, tette hozzá Kelemen Hunor. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délelőtt folyamán javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, délutántól azonban elképzelhető, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért a záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben, esőzések környezetében akár viharossá fokozódhat a szél, 31-33 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10:03 kellemes délelőtt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben, a folytatásban is tartsanak velem, kávézzünk együtt.

Hivatalosan is a Michael lett minden idők legnagyobb bevételét hozó életrajzi filmje. Antoine Fuqua alkotása világszerte már több mint 977 millió dollárt termelt a mozikban, ezzel pedig a 7 Oscar-díjas Oppenheimert és a korábbi csúcstartó Bohém Rhapsodiát is lekörözte. A szakértők szerint szinte garantált, hogy a pop királyáról szóló mozi napokon belül átlépi a bűvös 1 milliárd dolláros határt. A hatalmas siker ellenére a film komoly vitákat váltott ki. Sokan bírálják ugyanis azért, mert teljesen kihagyta a sztár életének sötétebb fejezeteit, köztük a gyermekmolesztálási vádakat, miután a Jackson hagyaték ügyvédei beleszóltak a forgatókönyvbe. A stúdiót mindez nem tántorítja el, a Lionsgate vezetői már megerősítették, hogy gőzerővel készülnek a folytatásra, amelynek a forgatása akár már az idén is elkezdődhet, és ahogy egykoron Michael Jackson is megénekelte Don't Stop Till You Get Enough.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Június 30-án, azaz a mai napon kerül sor az Ezüst Akadémia 4. előadására a Szakszervezetek Művelődési Házában. Dr. Nagy József történész, Székelyföld és Csík vármegye 1944-ben a Német megszállástól a Szovjet megszállásig című előadását déli 12 órától hallgathatják meg az érdeklődők. Az előadás időtartalma körülbelül 60 perc, amelyet beszélgetés követ.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Fülig.
3: Fun FM rádió. Fülig zene.
2: Fun FM.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
4: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
4: Fun FM Rádió.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számít a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Folytatódik a kánikula, kedden is vörös riasztás van érvényben az ország területének háromnegyed részén. Helyenként 40 Celsius fok feletti nappali csúcsértékek várhatók. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A harmadfokú riasztás a Bánságra, Körösvidékre, Máramarosra, Erdélyre, Moldvára, Olténiára és Munténia nyugati felére is érvényes, ahol rendkívül magas hőmérsékleti értékekre fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom index meghaladja a kritikus 80-as egységet, értesült az Agile Press. A nappali csúcsmérséklet 35 és 41 Celsius fok között alakul, a legmagasabb értékek a Bánságban és a Körösvidéken várhatók. Az éjszakák trópusiak maradnak 17 és 25 Celsius fok közötti minimumokkal. Dobrudzsában és Munténia keleti felében narancssárga jelzésű hőségriasztás van érvényben. A Duna-deltában 32 fok, a régió más részein 38 fok körüli csúcshőmérsékletre lehet számítani. Éjszaka 20-24 fok közé hűl a levegő. Délután és este a domb- és hegyvidéki térségekben zivatarok alakulhatnak ki. Figyelmeztetnek a meteorológusok.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: További 3 hónappal hosszabbítaná meg a kormány által korábban bevezetett a gázolaj jövedéki adóját 36-banival csökkenő intézkedést a Szociáldemokrata Párt. A központi média úgy tudja, hogy a javaslatról akár már a napokban szavazhat a parlament, a jelenlegi parlamenti ülésszak utolsó napján. A gázolaj jövedéki adóját csökkentő intézkedés július 1-én járna le, ami az üzemanyagárak emelkedését hozhatja. A hatóságok szerint az ügyvivő kormány jogi okok miatt nem tud új sürgősségi rendeletet elfogadni, így a döntés a parlament kezében van. Július 1-től nő a minimálbér, az erről szóló döntést márciusban hozta meg a kormány. A bruttó minimálbér a jelenlegi 4050 lejről július 1-től havi 4325 lejre nő, a nettó összeg 125 lejjel 2699 lejre nő. A minimálbér megemelése 1.759.000 alkalmazottat érint. A határozat értelmében egy teljes állású alkalmazott minimális órabére 25 lej 94-ban lesz júliustól. A pártoknak csökkenteniük kell a tárgyalások feszültségét, mert ellenkező esetben nem látszik olyan megoldás, amely véget vethetne a politikai válságnak, jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Mint fogalmazott, a politikai válság még hetekig elhúzódhat, és reális forgatókönyv szerint az új kabinet csak július 2. felében, esetleg a hónap végén alakulhat meg. Kelemen Hunor arra kérte a politikai szereplőket, hogy hagyjanak fel a nyilvános üzengetéssel. A politikus hangsúlyozta, hogy a korábbi koalíció nem állítható helyre, akkor egy szociáldemokrata párt, nemzeti liberális párt, RMDS kabinet is működőképes lehetne pártok által jelölt miniszterekkel és legalább jövő évig biztosított parlamenti többséggel. Legkésőbb augusztusig fel kellene állnia az új kormánynak, hogy el tudja fogadni a helyreállítási tervhez és a vállalt reformokhoz szükséges intézkedéseket, tette hozzá Kelemen Hunor. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délelőtt folyamán javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, délutántól azonban elképzelhető, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért a záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben, esőzések környezetében akár viharossá fokozódhat a szél, 31-33 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 25 Celsius fokra emelkedett a hőmérséklet. 11 óra múlt 3 perccel. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a mai kotyogó utolsó órája. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival, tartsanak velem!

0: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuper közösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.
3: Tedd le a telefont és figyelj ránk! Ez itt a valódi felbontás és az igazi hangerő. Kotyogó, a

0: fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számít a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Folytatódik a kánikula, kedden is vörös riasztás van érvényben az ország területének háromnegyed részén. Helyenként 40 Celsius fok feletti nappali csúcsértékek várhatók. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A harmadfokú riasztás a Bánságra, Körösvidékre, Máramarosra, Erdélyre, Moldvára, Olténiára és Munténia nyugati felére is érvényes, ahol rendkívül magas hőmérsékleti értékekre fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom index meghaladja a kritikus 80-as egységet, értesült az Agile Press. A nappali csúcsmérséklet 35 és 41 Celsius fok között alakul, a legmagasabb értékek a Bánságban és a Körösvidéken várhatók. Az éjszakák trópusiak maradnak 17 és 25 Celsius fok közötti minimumokkal. Dobrudzsában és Munténia keleti felében narancssárga jelzésű hőségriasztás van érvényben. A Duna-deltában 32 fok, a régió más részein 38 fok körüli csúcshőmérsékletre lehet számítani. Éjszaka 20-24 fok közé hűl a levegő. Délután és este a domb- és hegyvidéki térségekben zivatarok alakulhatnak ki, figyelmeztetnek a meteorológusok.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Gwen Stefani és a 4 in the Morning 2007-ből hoztam a dalt 12:30 előtt 3 perccel. A 2026-os Észak-Amerikai Labdarúgó Világbajnokságon már javában zajlik az egyenes kieséses szakasz. Ez tulajdonképpen ugye a legjobb 32 közötti fordulót jelenti, amely rögtön hatalmas drámákat és óriási meglepetéseket hozott. A torna eddigi legnagyobb meglepetését Paraguay okozta, amely egy végletekig kiélezett drámai mérkőzésen 11-es párbajban ejtette ki a 4-szeres világbajnok Németországot. A rendes határjáték idő és hosszabbítás után 1-1 volt az állás, gólszerzőgen Szizó, illetve Havertz. A büntető párbaj során Julian Nagelsmann csapata 3-szor is hibázott, így a dél-amerikaiak 4-3-ra nyertek. A történelmi siker akkora visszhangot váltott ki, hogy Paraguay elnöke munkaszüneti napot rendelt el az országban az ünneplésre. Az 5-szörös világbajnok Brazília alaposan megizzadt Japán ellen, az ázsiai csapat sokáig vezetett, ám a braziloknak sikerült fordítaniuk, és végül a 96. percben szerzett drámai góllal 2-1-re megnyerték a találkozót, ezzel biztosítva helyüket a 8-ad döntőben. A társrendező Kanada az első csapatként kvalifikálta magát a legjobb 16 közé, miután szoros mérkőzésen 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. Jesse Marsh együttes ezzel folytatja menetelését a hazai közönség előtt. A csoportkör után több válogatottnál is azonnal megkezdődött az elszámoltatás. Csehország csúfos szereplése után a cseh szövetség elfogadta a szövetségi kapitány lemondását. Nekik mindössze 1 pont és 1 csoport utolsó hely jött össze az idei VB-n. Szaúd-Arábia szintén nyeretlenül és csalódást keltő játékkal utazhatott haza, amiután a Szaúdi Labdarúgó Szövetség elnöke nyilvánosan bocsánatot kért és lemondott. A mai június 30-ai újabb 3 rendkívül izgalmas összecsapást tekintve Mexiko-Ecuador, a hibátlan csoportkört záró társházigazda, a Németországot is megfricskázó Ecuador ellen lép pályára. Franciaország, Svédország a VB esélyes franciáknál a góllövő listát vezető Kylian Mbappé újabb gólokkal betonozhatja meg az aranycipőért folyó harcot, illetve Elefántcsontpart Norvégia. A történelmi sikert elérő afrikaiak a VB-n eddig ontotta gólokat szerző Erling Haaland filmjelezte norvég válogatottal néz majd farkas szemet. Amire mindenki vár, a napokban rendezik meg a VB eddigi legjobban várt presztízs csatáját a 8-ad döntőbe jutásért. Portugália csap össze Horvátországgal.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: csupán egy magazin, hanem globális jelkép, ami valamilyen úton, módon mindnyájunkat újra összehoz.
1: Hello!
0: Na csak, mit fújt ide a szél a turkálóból?
1: Várjon, ki ez itt? Ismeri? Én ismerem. Andy Sachs. Andrea.
0: Ő volt az egyik Emily.
1: Az egyik mi?
2: 2026-ban a nagy csillagok örökké tündökölnek.
1: Ugye most csak káprázik a szemem.
3: Szia, Emily!
1: Maga is ismeri őt. Egy időben voltunk a Rambénél. Igazán? Én hol voltam?
2: Az ördög Prádát visel, 2.
1: Mivel kezdjünk?
3: Én lettem az új rovatvezető.
1: Na, ne szórakozz.
3: Ő lett, és úgy örülünk.
1: Tudod, érdekes, mert megváltoztál, tényleg magabiztosabb vagy. De a szemöldököd nem szedetted ki.
2: Hamarosan a mozikban.
4: Játékba hívom a nagy érdeműt méghozzá a Csíki moziba. Július 1-én ismét látható az Ördög Prádát visel második része magyar szinkronnal este 7 órától. 0724 860 000. Ha szeretne egy páros belépőt, a divatvilág mindenféle huncut dolgait bemutató jó kis hollywoodi produkció megtekintésére, küldjön nekem SMS-ben helyes választ a jól ismert számra 0724 860 000. Mit visel az ördög? Rendkívül egyszerű kérdés ebben a nagy hőségben, egy szavas válaszsal is beérem, csak küldje most a jól ismert SMS számra 0724 860 000. Egy szavas helyes válasz páros belépőért július 1-ére az ördög Prádát visel.
5: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
6: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
5: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Az ördög Prádát visel második részének egyik hivatalos betétdala szólt Dua Lipa és az End of an Era 2024-ből. 8 perc maradt hátra déli 12 óráig, hamarosan friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, előtt azonban lezárjuk a játékot. Az ördög Prádát visel második részének megtekintésére július 1-ére tudok felajánlani páros belépőt, illetve sorsolom ki azok között, akik gyakorlatilag küldtek nekem helyes választ mostanig. Egy a lényeg, az ördög mindig Prádát visel. Stopp 853. Gratulálok a nyertesnek, illetve köszönöm mindazoknak, akik helyes választ küldtek nekem, hogy részt vettek a játékban, és természetesen kívánok nagyon-nagyon jó szórakozást a nyertesnek is. Jegyeket elővételben a film vetítésére a prokult.ro oldalon lehet előzetesben váltani.

0: Szülőtől szülig. Fülig zene. Fan FM.
1: Spread good vibes.
2: Spread them well.
1: Well, the world.
2: Around the world.

0: Another One Bites the Dust, ők voltak a Queen 1980-ból. Ez a mai kotyogó utolsó felvétele. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, ezzel búcsúzom, remélem találkozunk holnap is.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sárga jelzésű viharriasztás van érvényben Erdélyben és a Párciumban, a hőség viszont ma sem csökken. A rendkívüli meleg miatt országszerte közlekedési korlátozásokat vezettek be, a vasútársaság pedig a sínek túlmelegedésének veszélye miatt csökkenti a vonatok sebességét. A mára tervezett matematika és történelem érettségit holnapra halasztották. A katasztrófavédelem szerint a hőség egy halálos áldozatot követelt, és több mint 40 ember szorult sürgősségi ellátásra. A hatóságok azt kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg senki ne tartózkodjon a szabadban, fogyasszon elegendő folyadékot és fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a krónikus betegekre, írja a Marosvásárhelyi Rádió. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a szabálytalan járművezetőknek. Július 1-től holnaptól jelentősen emelkednek a közúti bírságok Romániában. A drágulás hátterében a bruttó minimálbér növekedése áll, amely szerdától 4325 lejre emelkedik. Mivel a hatályos jogszabályok szerint egy büntetőpont értéke a minimálbér fix 5%-a, és a kormány most nem döntött a pontok befagyasztásáról. A büntetőpont eddigi ára a jelenlegi 202,5 lejről 216,5 lejre ugrik. A román rendőrség megerősítette a megemelt tarifákat, a holnaptól kiállított jegyzőkönyveknél már élesben alkalmazzák. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legenyhébb első osztályi szabálysértésekért jár a büntetés, ami 2-3 pontot jelent, mostantól minimum 432 lejbe kerül, még a legsúlyosabb, magánszemélyekre kiszabható 4. osztályú bírság felső határa eléri a 4325 lejt. Vezessenek óvatosan, tartsák be a sebességhatárokat, mert a holnapi naptól a megszokottnál is sokkal drágább lesz a figyelmetlenség. Frissítve, folytatódik a kánikula, és 40 fok feletti maximumok várhatók, de lecsap a vihar is. Kedden is vörös jelzésű riasztás van érvényben az ország területének 3/4 részén. Helyenként 40 Celsius fok feletti nappali csúcsértékek várhatók, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A harmadfokú riasztás a Bánságra, Körösvidékre, Máramarosra, Erdélyre, Moldvára, Olténiára és Munténia nyugati felére érvényes, ahol rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom index meghaladja a kritikus 80-as egységet. Frissítette korábbi előrejelzését az Agile Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett térségünkben egyelőre marad a javarészt száraz napos időjárás, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel, a későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések, zápor, zivatar alakul ki. 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 30-33 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió.
0: Bárhol, bármikor.
2: Éterben.
0: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM, fülig zene.
1: Fun FM, fülig zene.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sárga jelzésű viharriasztás van érvényben Erdélyben és a Párciumban, a hőség viszont ma sem csökken. A rendkívüli meleg miatt országszerte közlekedési korlátozásokat vezettek be, a vasútársaság pedig a sínek túlmelegedésének veszélye miatt csökkenti a vonatok sebességét. A mára tervezett matematika és történelem érettségit holnapra halasztották. A katasztrófavédelem szerint a hőség egy halálos áldozatot követelt, és több mint 40 ember szorult sürgősségi ellátásra. A hatóságok azt kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg senki ne tartózkodjon a szabadban, fogyasszon elegendő folyadékot és fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a krónikus betegekre, írja a Marosvásárhelyi Rádió. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a szabálytalan járművezetőknek. Július 1-től holnaptól jelentősen emelkednek a közúti bírságok Romániában. A drágulás hátterében a bruttó minimálbér növekedése áll, amely szerdától 4325 lejre emelkedik. Mivel a hatályos jogszabályok szerint egy büntetőpont értéke a minimálbér fix 5%-a, és a kormány most nem döntött a pontok befagyasztásáról. A büntetőpont eddigi ára a jelenlegi 202,5 lejről 216,5 lejre ugrik. A román rendőrség megerősítette a megemelt tarifákat, a holnaptól kiállított jegyzőkönyveknél már élesben alkalmazzák. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legenyhébb első osztályi szabálysértésekért járó büntetés, ami 2-3 pontot jelent, mostantól minimum 432 lejbe kerül, míg a legsúlyosabb, magánszemélyekre kiszabható 4. osztályú bírság felső határa eléri a 4325 lejt. Vezessenek óvatosan, tartsák be a sebességhatárokat, mert a holnapi naptól a megszokottnál is sokkal drágább lesz a figyelmetlenség. Folytatódik a kánikula, és 40 fok feletti maximumok várhatók, de lecsap a vihar is. Kedden is vörös jelzésű riasztás van érvényben az ország területének 3/4 részén. Helyenként 40 Celsius fok feletti nappali csúcsértékek várhatók, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A harmadfokú riasztás a Bánságra, Körösvidékre, Máramarosra, Erdélyre, Moldvára, Olténiára és Munténia nyugati felére érvényes, ahol rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom index meghaladja a kritikus 80-as egységet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett térségünkben egyelőre marad a javarészt száraz napos időjárás, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel, a későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések, zápor, zivatar alakul ki. 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 30-33 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: sikeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sárga jelzésű viharriasztás van érvényben Erdélyben és a Párciumban, a hőség viszont ma sem csökken. A rendkívüli meleg miatt országszerte közlekedési korlátozásokat vezettek be, a vasútársaság pedig a sínek túlmelegedésének veszélye miatt csökkenti a vonatok sebességét. A mára tervezett matematika és történelem érettségit holnapra halasztották. A katasztrófa védelem szerint a hőség egy halálos áldozatot követelt, és több mint 40 ember szorult sürgősségi ellátásra. A hatóságok azt kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg senki ne tartózkodjon a szabadban, fogyasszon elegendő folyadékot és fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a krónikus betegekre, írja a Marosvásárhelyi Rádió. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a szabálytalan járművezetőknek. Július 1-től holnaptól jelentősen emelkednek a közúti bírságok Romániában. A drágulás hátterében a bruttó minimálbér növekedése áll, amely szerdától 4325 lejre emelkedik. Mivel a hatályos jogszabályok szerint egy büntetőpont értéke a minimálbér fix 5%-a, és a kormány most nem döntött a pontok befagyasztásáról. A büntetőpont eddigi ára a jelenlegi 202,5 lejről 216,5 lejre ugrik. A román rendőrség megerősítette a megemelt tarifákat, a holnaptól kiállított jegyzőkönyveknél már élesben alkalmazzák. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legenyhébb első osztályi szabálysértésekért jár a büntetés, ami 2-3 pontot jelent, mostantól minimum 432 lejbe kerül, még a legsúlyosabb, magánszemélyekre kiszabható negyedik osztályú bírság felső határa eléri a 4325 lejt. Vezessenek óvatosan, tartsák be a sebességhatárokat, mert a holnapi naptól a megszokottnál is sokkal drágább lesz a figyelmetlenség. Folytatódik a kánikula, és 40 fok feletti maximumok várhatók, de lecsap a vihar is. Kedden is vörös jelzésű riasztás van érvényben az ország területének háromnegyed részén. Helyenként 40 Celsius fok feletti nappali csúcsértékek várhatók, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A harmadfokú riasztás a Bánságra, Körösvidékre, Máramarosra, Erdélyre, Moldvára, Olténiára és Munténia nyugati felére érvényes, ahol rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom index meghaladja a kritikus 80-as egységet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett térségünkben egyelőre marad a javarészt száraz napos időjárás, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel, a későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések, zápor, zivatar alakul ki. 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 30-33 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: Fun FM rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Fülig zenék.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat. És a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuper közösség. Mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számít a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Folytatódik a kánikula, kedden is vörös riasztás van érvényben az ország területének háromnegyed részén. Helyenként 40 Celsius fok feletti nappali csúcsértékek várhatók. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A harmadfokú riasztás a Bánságra, Körösvidékre, Máramarosra, Erdélyre, Moldvára, Olténiára és Munténia nyugati felére is érvényes, ahol rendkívül magas hőmérsékleti értékekre fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom index meghaladja a kritikus 80-as egységet, értesült az Agile Press. A nappali csúcsmérséklet 35 és 41 Celsius fok között alakul, a legmagasabb értékek a Bánságban és a Körösvidéken várhatók. Az éjszakák trópusiak maradnak 17 és 25 Celsius fok közötti minimumokkal. Dobrudzsában és Munténia keleti felében narancssárga jelzésű hőségriasztás van érvényben. A Dunadeltában 32 fok, a régió más részein 38 fok körüli csúcshőmérsékletre lehet számítani. Éjszaka 20-24 fok közé hűl a levegő. Délután és este a domb- és hegyvidéki térségekben zivatarok alakulhatnak ki, figyelmeztetnek a meteorológusok.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Őszig legitim kormány nélkül maradhat Románia. Nikus Ordán államfő szándékosan halasztja a miniszterelnök jelölt megnevezését, hogy időt adjon a pártoknak, a parlamenti frakciók azonban teljesen elzárkóznak a kompromisszumtól. Bár a parlament szerdától vakációra megy, a képviselőknek eszük ágában sincs visszatérni egy rendkívüli ülésszakra. A politikai csatározások újabb padhelyzetet szültek, miután Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő kijátszotta a beszedes Sorin Grindjánut, az RMTS Alexandru Nazare pénzügyminisztert dobta be kompromisszumos jelöltként, ám megegyezés azóta sincs. Közben Krisztián Pörvulescu politológus súlyos alkotmányos válságra figyelmeztet. Az elemző szerint a megbízatási idejükön túl hivataloskodó ügyvezető miniszterek minden döntése és aláírt dokumentuma jogilag semmis lehet. Hasonlóan látja a helyzetet Traian Băsescu is, a volt államfő szerint a politikai elit tagjai kizárólag a saját érdekeiket nézik. Csoma Botonda, az RMDS frakcióvezetője megerősítette, kizárt, hogy szeptember előtt új kormánya legyen az országnak. Addig a megbízatását vesztett Bolozsán kabinet vezeti az országot, rendeletalkotási jogkör nélkül. Újabb áremelkedési hullám söpörhet végig szerdától július 1-től a romániai benzinkutakon. Éjféltől ugyanis lejár a gázolaj árának maximalizálásáról szóló rendelet, miután a parlament az ülésszak utolsó napján sem fogadta el az intézkedés novemberig tartó meghosszabbítását. A fuvarozók és a nyaralni induló családok teljes bizonytalansággal néznek szembe, miközben a két kormánypárt, a PESZEDE és a PENELE egymásra mutogat a döntés elmaradása miatt. A PESZEDE szerint a liberálisok szándékosan blokkolták a tervezetet a szakbizottságban, a PENELE viszont azzal védekezik, hogy a javaslat elkésett és a bürokratikus folyamatok miatt már amúgy sem léphetett volna hatályba időben. A helyzetet súlyosbítja, hogy mivel jelenleg csak egy korlátozott jogkörű ügyvivő kabinet vezeti az országot, a kormány nem adhat ki újabb sürgősségi rendeletet az árplafon megmentésére. Szakértők arra figyelmeztetnek, szerdától kiszámíthatatlan, mennyivel nő egy tanküzemanyag ára a főszezon közepén. Szerdától emelkednek a közúti bírságok a bruttó minimálbér növekedése miatt. A KRESZ-ben szereplő összes olyan szankció összege növekedni fog, amelyet büntetőpontok alapján számolnak ki. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216 lej 25 banira emelkedik egy büntetőpont összege. A román rendőrség a Digi24.ro hírportálnak megerősítette, az új tarifákat szólnaptól alkalmazzák, a bruttó minimálbér 4325 lejre emelkedik szerdától Romániában. Július 1-től többet kell fizetni az Európai Unión kívüli online platformokról rendelt termékekért, új vám és logisztikai díjak lépnek érvényre. A kormány még januárban 25 lejes logisztikai díjat vezetett be csomagonként, ehhez most egy új 3 eurós vámtarifa is társul bizonyos termék kategóriák esetében. Ez az uniós szabályozás része, és minden tagállamban egységesen alkalmazzák. Az új díj azokra a 150 eurónál kisebb értékű csomagokra vonatkozik, amelyek eddig vámmentesen érkezhettek az unióba. Az Európai Bizottság szerint a korábbi vámmentesség már nem indokolt, mert az online kereskedelem rendkívül gyorsan nőtt, és ez versenytorzító hatásokat is okoz. Tavaly már 5,8 milliárd küldemény érkezett az unióba. Az uniós intézmények egy új, egységes logisztikai díjon dolgoznak, amely a jövőben akár felválthatja a jelenlegi romániai 25 lejes díjat is. Első fokú sárga jelzésű árvízvédelmi készültséget rendelt el az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet Hargita megye több folyószakaszára. A hidrológusok figyelmeztetése szerint a hirtelen lezúduló csapadék miatt a vízállás szerda délig meghaladhatja az első fokú készültségi szintet. A riasztás térségünkben közvetlenül a Nagyküküllő és az Olt folyók vízgyűjtő területeit érinti. A szakemberek arra kérik a patakok, folyók közelében lakókat, hogy a következő 24 órában fokozottan figyeljenek a vízszint változásaira. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint Egyelőre maradt térségünkben a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás. Nem kizárt azonban, hogy a későbbiekben megvastagszik a gomoly felhőzet és a kora esti órákban. Villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki. 32 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 34-35 fokra tehető. Holnaptól javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet mindössze 12-15 fok közé csökken, a csúcsérték 30-33 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 év változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 9,99 bani, és a hazai áfonya 500 g-os kiszerelésben 19,99 bani.
4: Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Őszig legitim kormány nélkül maradhat Románia. Annikus Ordán államfő szándékosan halasztja a miniszterelnök jelölt megnevezését, hogy időt adjon a pártoknak, a parlamenti frakciók azonban teljesen elzárkóznak a kompromisszumtól. Bár a parlament szerdától vakációra megy, a képviselőknek eszük ágában sincs visszatérni egy rendkívüli ülésszakra. A politikai csatározások újabb padhelyzetet szültek, miután Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő kijátszotta a beszedes Szoringrindjánót, az RMTS Alexandru Nazare pénzügyminisztert dobta be kompromisszumos jelöltként, ám megegyezés azóta sincs. Közben Krisztián Pörvulescu politológus súlyos alkotmányos válságra figyelmeztet. Az elemző szerint a megbízatási idejükön túl hivataloskodó ügyvezető miniszterek minden döntése és aláírt dokumentuma jogilag semmis lehet. Hasonlóan látja a helyzetet Traian Băsescu is, a volt államfő szerint a politikai elit tagjai kizárólag a saját érdekeiket nézik. Csoma Botond, az RMDS frakció vezetője megerősítette, kizárt, hogy szeptember előtt új kormánya legyen az országnak. Addig a megbízatását vesztett Bolozsán kabinet vezeti az országot, rendeletalkotási jogkör nélkül. Újabb áremelkedési hullám söpörhet végig szerdától július 1-től a romániai benzinkutakon. Éjféltől ugyanis lejár a gázolaj árának maximalizálásáról szóló rendelet, miután a parlament az ülésszak utolsó napján sem fogadta el az intézkedés novemberig tartó meghosszabbítását. A fuvarozók és a nyaralni induló családok teljes bizonytalansággal néznek szembe, miközben a két kormány párt, a PESZEDE és a PENELE egymásra mutogat a döntés elmaradása miatt. A PESZEDE szerint a liberálisok szándékosan blokkolták a tervezetet a szakbizottságban, a PENELE viszont azzal védekezik, hogy a javaslat elkésett és a bürokratikus folyamatok miatt már amúgy sem léphetett volna hatályba időben. A helyzetet súlyosbítja, hogy mivel jelenleg csak egy korlátozott jogkörű ügyvivőkabinet vezeti az országot, a kormány nem adhat ki újabb sürgősségi rendeletet az árplafon megmentésére. Szakértők arra figyelmeztetnek, szerdától kiszámíthatatlan, mennyivel nő egy tanküzemanyag ára a főszezon közepén. Szerdától emelkednek a közúti bírságok a bruttó minimálbér növekedése miatt. A KRESZ-ben szereplő összes olyan szankció összege növekedni fog, amelyet büntetőpontok alapján számolnak ki. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216 lej 25 banira emelkedik egy büntetőpont összege. A bruttó minimálbér 4325 lejre emelkedik szerdától Romániában. Július 1-től többet kell fizetni az Európai Unión kívüli online platformokról rendelt termékekért. Új vám és logisztikai díjak lépnek érvényre. A kormány még januárban 25 lejes logisztikai díjat vezetett be csomagonként, ehhez most egy új 3 eurós vámtarifa is társul bizonyos termékkategóriák esetében. Ez az uniós szabályozás része, és minden tagállamban egységesen alkalmazzák. Az új díj azokra a 150 eurónál kisebb értékű csomagokra vonatkozik, amelyek eddig vámmentesen érkezhettek az unióba. Az Európai Bizottság szerint a korábbi vámmentesség már nem indokolt, mert az online kereskedelem rendkívül gyorsan nőtt, és ez versenytorzító hatásokat is okoz. Tavaly már 5,8 milliárd küldemény érkezett az unióba. Az uniós intézmények egy új, egységes logisztikai díjon dolgoznak, amely a jövőben akár felválthatja a jelenlegi romániai 25 lejes díjat is. Első fokú sárga jelzésű árvízvédelmi készültséget rendelt el az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet Hargita megye több folyószakaszára. A hidrológusok figyelmeztetése szerint a hirtelen lezúduló csapadék miatt a vízállás szerda délig meghaladhatja az első fokú készültségi szintet. A riasztás térségünkben közvetlenül a Nagyküküllő és az Olt folyók vízgyűjtő területeit érinti. A szakemberek arra kérik a patakok, folyók közelében lakókat, hogy a következő 24 órában fokozottan figyeljenek a vízszint változásaira. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint Egyelőre maradt térségünkben a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás. Nem kizárt azonban, hogy a későbbiekben megvastagszik a gomoly felhőzet, és a kora esti órákban villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki. 32 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 34-35 fokra tehető. Holnaptól javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet mindössze 12-15 fok közé csökken, a csúcsérték 30-33 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyát, és egyszerűen használd ki az alkalmazás ajánlatait. A bőr nélküli sertés hasrész 100 g-onként 1,89 bani a Lidl Plus-szal. A fél kilós szeletelt pilos sajt 14,99 bani a Lidl Plus-szal. És a 2 literes Team Bark Cool húsítő 4,64 bani 2 darab vásárlása esetén.
1: Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
4: Igen, miért?
3: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
4: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
3: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
4: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
5: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
4: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
6: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa, tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Reklámot hallottak.

0: napról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Folytatódik a kánikula, kedden is vörös riasztás van érvényben az ország területének háromnegyed részén. Helyenként 40 Celsius fok feletti nappali csúcsértékek várhatók. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A harmadfokú riasztás a Bánságra, Körösvidékre, Máramarosra, Erdélyre, Moldvára, Olténiára és Munténia nyugati felére is érvényes, ahol rendkívül magas hőmérsékleti értékekre fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom index meghaladja a kritikus 80-as egységet, értesült az Agile Press. A nappali csúcsmérséklet 35 és 41 Celsius fok között alakul, a legmagasabb értékek a Bánságban és a Körösvidéken várhatók. Az éjszakák trópusiak maradnak 17 és 25 Celsius fok közötti minimumokkal. Dobrudzsában és Munténia keleti felében narancssárga jelzésű hőségriasztás van érvényben. A Dunadeltában 32 fok, a régió más részein 38 fok körüli csúcshőmérsékletre lehet számítani. Éjszaka 20-24 fok közé hűl a levegő. Délután és este a domb és hegyvidéki térségekben zivatarok alakulhatnak ki, figyelmeztetnek a meteorológusok.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
0: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás náthat tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
2: Karrier. 90-es évjárat 9-től, minden szerdán a Fun FM Rádióban.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.
1: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Őszig legitim kormány nélkül maradhat Románia. Annikus Ordán államfő szándékosan halasztja a miniszterelnök jelölt megnevezését, hogy időt adjon a pártoknak, a parlamenti frakciók azonban teljesen elzárkóznak a kompromisszumtól. Bár a parlament szerdától vakációra megy, a képviselőknek eszük ágában sincs visszatérni egy rendkívüli ülésszakra. A politikai csatározások újabb padhelyzetet szültek, miután Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő kijátszotta a beszedes Sorin Grindjánót, az RMTS Alexandru Nazare pénzügyminisztert dobta be kompromisszumos jelöltként, ám megegyezés azóta sincs. Közben Krisztián Pörvulescu politológus súlyos alkotmányos válságra figyelmeztet. Az elemző szerint a megbízatási idejükön túl hivataloskodó ügyvezető miniszterek minden döntése és aláírt dokumentuma jogilag semmis lehet. Hasonlóan látja a helyzetet Traian Băsescu is, a volt államfő szerint a politikai elit tagjai kizárólag a saját érdekeiket nézik. Csoma Botonda, az RMDS frakció vezetője megerősítette, kizárt, hogy szeptember előtt új kormánya legyen az országnak. Addig a megbízatását vesztett Bolozsán kabinet vezeti az országot, rendeletalkotási jogkör nélkül. Újabb áremelkedési hullám söpörhet végig szerdától július 1-től a romániai benzinkutakon. Éjféltől ugyanis lejár a gázolaj árának maximalizálásáról szóló rendelet, miután a parlament az ülésszak utolsó napján sem fogadta el az intézkedés novemberig tartó meghosszabbítását. A fuvarozók és a nyaralni induló családok teljes bizonytalansággal néznek szembe, miközben a két kormány párt, a PESZEDE és a PENELE egymásra mutogat a döntés elmaradása miatt. A PESZEDE szerint a liberálisok szándékosan blokkolták a tervezetet a szakbizottságban, a PENELE viszont azzal védekezik, hogy a javaslat elkésett és a bürokratikus folyamatok miatt már amúgy sem léphetett volna hatályba időben. A helyzetet súlyosbítja, hogy mivel jelenleg csak egy korlátozott jogkörű ügyvivő kabinet vezeti az országot, a kormány nem adhat ki újabb sürgősségi rendeletet az árplafon megmentésére. Szakértők arra figyelmeztetnek, szerdától kiszámíthatatlan, mennyivel nő egy tank üzemanyag ára a főszezon közepén. Szerdától emelkednek a közúti bírságok a bruttó minimálbér növekedése miatt. A KRESZ-ben szereplő összes olyan szankció összege növekedni fog, amelyet büntetőpontok alapján számolnak ki. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216 lej 25 banira emelkedik egy büntetőpont összege. A bruttó minimálbér 4325 lejre emelkedik szerdától Romániában. Július 1-től többet kell fizetni az Európai Unión kívüli online platformokról rendelt termékekért. Új vám és logisztikai díjak lépnek érvényre. A kormány még januárban 25 lejes logisztikai díjat vezetett be csomagonként, ehhez most egy új 3 eurós vámtarifa is társul bizonyos termékkategóriák esetében. Ez az uniós szabályozás része, és minden tagállamban egységesen alkalmazzák. Az új díj azokra a 150 eurónál kisebb értékű csomagokra vonatkozik, amelyek eddig vámmentesen érkezhettek az unióba. Az Európai Bizottság szerint a korábbi vámmentesség már nem indokolt, mert az online kereskedelem rendkívül gyorsan nőtt, és ez versenytorzító hatásokat is okoz. Tavaly már 5,8 milliárd küldemény érkezett az unióba. Az uniós intézmények egy új, egységes logisztikai díjon dolgoznak, amely a jövőben akár felválthatja a jelenlegi romániai 25 lejes díjat is. Első fokú sárga jelzésű árvízvédelmi készültséget rendelt el az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet Hargita megye több folyószakaszára. A hidrológusok figyelmeztetése szerint a hirtelen lezúduló csapadék miatt a vízállás szerda délig meghaladhatja az első fokú készültségi szintet. A riasztás térségünkben közvetlenül a Nagyküküllő és az Olt folyók vízgyűjtő területeit érinti. A szakemberek arra kérik a patakok, folyók közelében lakókat, hogy a következő 24 órában fokozottan figyeljenek a vízszint változásaira. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint Egyelőre maradt térségünkben a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás. Nem kizárt azonban, hogy a későbbiekben megvastagszik a gomoly felhőzet és a kora esti órákban. Villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki. 32 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 34-35 fokra tehető. Holnaptól javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet mindössze 12-15 fok közé csökken, a csúcsérték 30-33 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

80-as évjárat 8-tól minden szerdán a Fan FM rádióban. Met you by surprise, I didn't realize that my

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM. Number one hit music station.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: Reklámot hallottak.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station. Fun FM Rádió.

Fűtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Felefem Rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

Fültől fülig. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.
1: Fun FM.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Star FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.

Fűtől fülig, Fan FM.

0: to the hits faster.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.